Oh.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Alekszandár Vucic szerb államfő bejelentette, hogy új támogatási csomagot készítenek elő a nyugdíjasok számára, amely elsősorban az alacsonyabb nyugdíjból élőket segíteni. A tervek szerint a csomag egyszeri juttatásokat, gyógyfürdői utalványokat és olcsóbb gyógyszereket is tartalmazna, a támogatások mértékét pedig a nyugdíjak nagyságához igazítanák. Vucic a Privat TV-nek adott interjúban politikai kérdésre is kitért, hangsúlyozva, mindig Szerbia érdekeit tartott a szem előtt és nem engedett a külföldi nyomásnak. A Véradók világnapja alkalmából a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet ismét felhívta a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára. Az intézet tájékoztatása szerint Szerbiában jelenleg a legtöbb vércsoport esetében a készlet csökkent, és mindössze 2 napra van elegendő vér. Stabilnak csak a B pozitív és az AB pozitív vércsoport készletei számítanak. Kulcsfontosságú döntés várható kedden a NISZ ügyében, amikor lejárnak a vállalatra vonatkozó amerikai licencek, mondta Jelica Putnikovics, az Energia Balkana portál szerkesztője az RTS-nek. Szerint a Szerbia és a Magyar MOL közötti megállapodás a NISZ tulajdonosi szerkezetének átalakításáról erősítheti az állam pozícióját a vállalat irányításában, de a végső kimenetel az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalának jóváhagyásától függ. 3-an meghaltak, egy embert pedig még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán a horvátországi Split közelében, Solta és Brács szigete között, közölte vasárnap a splitti dalmáciai rendőrség. A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. Tovább terjed az erdőtűz Spanyolország északi részén. A pénteken keletkezett tűz már mintegy 330 hektárnyi területet perzselt fel Herbon település közelében. A regionális hatóságok 2-es fokozatú vízhelyzetet rendeltek el, miközben 10 lakóház továbbra is kiürítve marad. A svéd labdarúgó válogatott 5-1-re legyőzte Tunéziát a 2026-os világbajnokság F csoportjának első fordulójában. Ezzel a skandináv válogatott a kvartett élére állt. A 4-szeres győztes német válogatott 7-1-re verte az újonc karakót vasárnap a tengeren túli labdarúgó világbajnokság E csoportjának nyitó mérkőzésén. A 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton a Ferrari brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma 1-es katalán nagydíjat Barcelonában, és a maranellói istálló pilótájaként ez volt az első sikere. Ma többnyire borult lesz az ég, a hőmérséklet nappal 20, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autó ADA. I'm down, down, down, down for anything.
1: So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. ADAI Rádió.

0: A Radicsevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transdeo, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Alekszandr Vučić szerb államfő bejelentette, hogy új támogatási csomagot készítenek elő a nyugdíjasok számára, amely elsősorban az alacsonyabb nyugdíjból élőket segíteni. A tervek szerint a csomag egyszeri juttatásokat, gyógyfürdői utalványokat és olcsóbb gyógyszereket is tartalmazna, a támogatások mértékét pedig a nyugdíjak nagyságához igazítanák. Vučić a Privat TV-nek adott interjúban politikai kérdésre is kitért, hangsúlyozva, mindig Szerbia érdekeit tartott a szem előtt és nem engedett a külföldi nyomásnak. A Véradók világnapja alkalmából a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet ismét felhívta a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára. Az intézet tájékoztatása szerint Szerbiában jelenleg a legtöbb vércsoport esetében a készlet csökkent, és mindössze 2 napra van elegendő vér. Stabilnak csak a B pozitív és az AB pozitív vércsoport készletei számítanak. Kulcsfontosságú döntés várható kedden a NISZ ügyében, amikor lejárnak a vállalatra vonatkozó amerikai licencek, mondta Jelica Putnikovics, az Energia Balkana portál szerkesztője az RTS-nek. Szerint a Szerbia és a Magyar MOL közötti megállapodás a NISZ tulajdonosi szerkezetének átalakításáról erősítheti az állam pozícióját a vállalat irányításában, de a végső kimenetel az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalának jóváhagyásától függ. 3-an meghaltak, egy embert pedig még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán a horvátországi Split közelében, Solta és Brács szigete között, közölte vasárnap a splitti dalmáciai rendőrség. A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. Tovább terjed az erdőtűz Spanyolország északi részén. A pénteken keletkezett tűz már mintegy 330 hektárnyi területet perzselt fel Herbon település közelében. A regionális hatóságok 2-es fokozatú vízhelyzetet rendeltek el, miközben 10 lakóház továbbra is kiürítve marad. A svéd labdarúgó válogatott 5-1-re legyőzte Tunéziát a 2026-os világbajnokság F csoportjának első fordulójában. Ezzel a skandináv válogatott a kvartett élére állt. A 4-szeres győztes német válogatott 7-1-re verte az újonc Karakót vasárnap a tengeren túli labdarúgó világbajnokság E csoportjának nyitó mérkőzésén. A 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton a Ferrari brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma 1-es katalán nagydíjat Barcelonában, és a Maranello-i istálló pilótájaként ez volt az első sikere. Ma többnyire borult lesz az ég, a hőmérséklet nappal 20, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a felhasználókat, hogy a vízhálózaton végzett munkálatok miatt június 16-án kedden reggel 8 és 12 óra között átmenetileg szünetel az ivóvíz szolgáltatás. A vízkimaradás ADA-n a következő utcákat érinti. Janoá utca, a Pajrádo-Szávjevics utcától, a Dosidej-Obradovics utcáig terjedő szakaszon. A Bránko-Rádisevics utca, a Dosidej-Obradovics utcától, a Vukkaradzsics utcáig terjedő szakaszon. Zmájovina utca, Pupin utca, Ráde-Popovics utca egy része, Dosidej-Obradovics utca egy része, Petár-Drápsin utca egy része. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

Megbántam. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár, info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek, Acoustrings, Rokovnik, Ex-Urok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség, Rekreációs központ, 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya, 17-től 19 óráig, Nemzetközi Öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya, 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ, 11-től 13 óráig oldtimer találkozó. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Véradási akció június 20-án szombaton reggel 8:30-tól 12 óráig Adán, a Vöröskereszt épületében, a Lenin utca 46-os szám alatt.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a felhasználókat, hogy a vízhálózaton végzett munkálatok miatt június 16-án kedden reggel 8 és 12 óra között átmenetileg szünetel az ivóvíz szolgáltatás. A vízkimaradás ADA-n a következő utcákat érinti. Janőá utca, a Pajrádos-Szávjevic utcától, a Doszitej-Obradovics utcáig terjedő szakaszon, a Bránkó-Rádisevics utca, a Doszitej-Obradovics utcától, a Vukkaradzsics utcáig terjedő szakaszon, Zmájovina utca, Pupin utca, Ráde-Popovics utca egy része, Doszitej-Obradovics utca egy része, Petár-Drápsin utca egy része. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Alekszandr Vučić szerb államfő bejelentette, hogy új támogatási csomagot készítenek elő a nyugdíjasok számára, amely elsősorban az alacsonyabb nyugdíjból élőket segíteni. A tervek szerint a csomag egyszeri juttatásokat, gyógyfürdélyi utalványokat és olcsóbb gyógyszereket is tartalmazna, a támogatások mértékét pedig a nyugdíjak nagyságához igazítanák. Vučić a Privat TV-nek adott interjúban politikai kérdésre is kitért, hangsúlyozva, mindig Szerbia érdekeit tartott a szem előtt és nem engedett a külföldi nyomásnak. A Véradók világnapja alkalmából a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet ismét felhívta a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára. Az intézet tájékoztatása szerint Szerbiában jelenleg a legtöbb vércsoport esetében a készlet csökkent, és mindössze 2 napra van elegendő vér. Stabilnak csak a B pozitív és az AB pozitív vércsoport készletei számítanak. Kulcsfontosságú döntés várható kedden a NISZ ügyében, amikor lejárnak a vállalatra vonatkozó amerikai licencek, mondta Jelica Putnikovics, az Energia Balkana portál szerkesztője az RTS-nek. Szerint a Szerbia és a Magyar MOL közötti megállapodás a NISZ tulajdonosi szerkezetének átalakításáról erősítheti az állam pozícióját a vállalat irányításában, de a végső kimenetel az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalának jóváhagyásától függ. 3-an meghaltak, egy embert pedig még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán a horvátországi Split közelében, Solta és Brács szigete között, közölte vasárnap a splitti dalmáciai rendőrség. A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. Tovább terjed az erdőtűz Spanyolország északi részén. A pénteken keletkezett tűz már mintegy 330 hektárnyi területet perzselt fel Herbon település közelében. A regionális hatóságok 2-es fokozatú vízhelyzetet rendeltek el, miközben 10 lakóház továbbra is kiürítve marad. A svéd labdarúgó válogatott 5-1-re legyőzte Tunéziát a 2026-os világbajnokság F csoportjának első fordulójában. Ezzel a skandináv válogatott a kvartett élére állt. A 4-szeres győztes német válogatott 7-1-re verte az újonc Karakót vasárnap a tengeren túli labdarúgó világbajnokság E csoportjának nyitó mérkőzésén. A 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton a Ferrari brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma 1-es katalán nagydíjat Barcelonában, és a Maranello-i istálló pilótájaként ez volt az első sikere. Ma többnyire borult lesz az ég, a hőmérséklet nappal 20, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

0: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.
1: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Alekszandr Vučić szerb államfő bejelentette, hogy új támogatási csomagot készítenek elő a nyugdíjasok számára, amely elsősorban az alacsonyabb nyugdíjból élőket segíteni. A tervek szerint a csomag egyszeri juttatásokat, gyógyfürdélyi utalványokat és olcsóbb gyógyszereket is tartalmazna, a támogatások mértékét pedig a nyugdíjak nagyságához igazítanák. Vučić a Privat TV-nek adott interjúban politikai kérdésre is kitért, hangsúlyozva, mindig Szerbia érdekeit tartott a szem előtt és nem engedett a külföldi nyomásnak. A Véradók világnapja alkalmából a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet ismét felhívta a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára. Az intézet tájékoztatása szerint Szerbiában jelenleg a legtöbb vércsoport esetében a készlet csökkent, és mindössze 2 napra van elegendő vér. Stabilnak csak a B pozitív és az AB pozitív vércsoport készletei számítanak. Kulcsfontosságú döntés várható kedden a NISZ ügyében, amikor lejárnak a vállalatra vonatkozó amerikai licencek, mondta Jelica Putnikovics, az Energia Balkana portál szerkesztője az RTS-nek. Szerint a Szerbia és a Magyar MOL közötti megállapodás a NISZ tulajdonosi szerkezetének átalakításáról erősítheti az állam pozícióját a vállalat irányításában, de a végső kimenetel az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalának jóváhagyásától függ. 3-an meghaltak, egy embert pedig még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán a horvátországi Split közelében, Solta és Brács szigete között, közölte vasárnap a splitti dalmáciai rendőrség. A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. Tovább terjed az erdőtűz Spanyolország északi részén. A pénteken keletkezett tűz már mintegy 330 hektárnyi területet perzselt fel Herbon település közelében. A regionális hatóságok 2-es fokozatú vízhelyzetet rendeltek el, miközben 10 lakóház továbbra is kiürítve marad. A svéd labdarúgó válogatott 5-1-re legyőzte Tunéziát a 2026-os világbajnokság F csoportjának első fordulójában. Ezzel a skandináv válogatott a kvartett élére állt. A 4-szeres győztes német válogatott 7-1-re verte az újonc Karakót vasárnap a tengeren túli labdarúgó világbajnokság E csoportjának nyitó mérkőzésén. A 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton a Ferrari brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma 1-es katalán nagydíjat Barcelonában, és a maranellói istálló pilótájaként ez volt az első sikere. Ma többnyire borult lesz az ég, a hőmérséklet nappal 20, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a felhasználókat, hogy a vízhálózaton végzett munkálatok miatt június 16-án kedden reggel 8 és 12 óra között átmenetileg szünetel az ivóvíz szolgáltatás. A vízkimaradás ADA-n a következő utcákat érinti. Janoá utca, a Pajrádo-Szávjevics utcától, a Dosidej-Obradovics utcáig terjedő szakaszon. A Bránkó-Rádisevics utca, a Dosidej-Obradovics utcától, a Vukkarazsics utcáig terjedő szakaszon. Zmájovina utca, Pupin utca, Ráde-Popovics utca egy része, Dosidej-Obradovics utca egy része, Petár-Drápsin utca egy része. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük! A legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Purchase your tracks today.

Véradási akció június 20-án szombaton reggel 8:30-tól 12 óráig Adán a Vöröskereszt épületében a Lenin utca 46-os szám alatt.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

Adanapok 2026. július 3-tól 5-ig. Program: július 3. péntek. Korzó 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Akustrings Rokovnik Exurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada Kecel Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a felhasználókat, hogy a vízhálózaton végzett munkálatok miatt június 16-án kedden reggel 8 és 12 óra között átmenetileg szünetel az ivóvízszolgáltatás. A vízkimaradás ADA-n a következő utcákat érinti. Jönőá utca,

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Alekszandr Vučić szerb államfő bejelentette, hogy új támogatási csomagot készítenek elő a nyugdíjasok számára, amely elsősorban az alacsonyabb nyugdíjból élőket segíteni. A tervek szerint a csomag egyszeri juttatásokat, gyógyfürdői utalványokat és olcsóbb gyógyszereket is tartalmazna, a támogatások mértékét pedig a nyugdíjak nagyságához igazítanák. Vučić a Privat TV-nek adott interjúban politikai kérdésre is kitért, hangsúlyozva, mindig Szerbia érdekeit tartott a szem előtt és nem engedett a külföldi nyomásnak. A Véradók világnapja alkalmából a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet ismét felhívta a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára. Az intézet tájékoztatása szerint Szerbiában jelenleg a legtöbb vércsoport esetében a készlet csökkent, és mindössze 2 napra van elegendő vér. Stabilnak csak a B pozitív és az AB pozitív vércsoport készletei számítanak. Kulcsfontosságú döntés várható kedden a NISZ ügyében, amikor lejárnak a vállalatra vonatkozó amerikai licencek, mondta Jelica Putnikovic, az Energia Balkana portál szerkesztője az RTS-nek. Szerint a Szerbia és a Magyar MOL közötti megállapodás a NISZ tulajdonosi szerkezetének átalakításáról erősítheti az állam pozícióját a vállalat irányításában, de a végső kimenetel az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalának jóváhagyásától függ. 3-an meghaltak, egy embert pedig még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán a horvátországi Split közelében, Solta és Brács szigete között, közölte vasárnap a splitti dalmáciai rendőrség. A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. Tovább terjed az erdőtűz Spanyolország északi részén. A pénteken keletkezett tűz már mintegy 330 hektárnyi területet perzselt fel Herbon település közelében. A regionális hatóságok 2-es fokozatú vészhelyzetet rendeltek el, miközben 10 lakóház továbbra is kiürítve marad. A svéd labdarúgó válogatott 5-1-re legyőzte Tunéziát a 2026-os világbajnokság F csoportjának első fordulójában. Ezzel a skandináv válogatott a kvartett élére állt. A 4-szeres győztes német válogatott 7-1-re verte az újonc Karakót vasárnap a tengeren túli labdarúgó világbajnokság E csoportjának nyitó mérkőzésén. A 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton a Ferrari brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma 1-es katalán nagydíjat Barcelonában, és a maranellói istálló pilótájaként ez volt az első sikere. Ma többnyire borult lesz az ég, a hőmérséklet nappal 20, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!
2: Sit together on the sofa with the music way down.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídetől, szóval
0: a legjobb zenék.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

0: A radicsevégy paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A rovovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

0: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.
1: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

0: nagy hal, lettem az utolsó vendég az otthonunkban.
1: Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Alekszandár Vučić szerb államfő bejelentette, hogy új támogatási csomagot készítenek elő a nyugdíjasok számára, amely elsősorban az alacsonyabb nyugdíjból élőket segíteni. A tervek szerint a csomag egyszeri juttatásokat, gyógyfürdői utalványokat és olcsóbb gyógyszereket is tartalmazna, a támogatások mértékét pedig a nyugdíjak nagyságához igazítanák. Vučić a Privat TV-nek adott interjúban politikai kérdésre is kitért, hangsúlyozva, mindig Szerbia érdekeit tartott a szem előtt és nem engedett a külföldi nyomásnak. A Véradók világnapja alkalmából a Szerbiai Véretömlesztő Intézet ismét felhívta a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára. Az intézet tájékoztatása szerint Szerbiában jelenleg a legtöbb vércsoport esetében a készlet csökkent, és mindössze 2 napra van elegendő vér. Stabilnak csak a B pozitív és az AB pozitív vércsoport készletei számítanak. Kulcsfontosságú döntés várható kedden a NISZ ügyében, amikor lejárnak a vállalatra vonatkozó amerikai licencek, mondta Jelica Putnikovics, az Energia Balkana portál szerkesztője az RTS-nek. Szerint a Szerbia és a Magyar MOL közötti megállapodás a NISZ tulajdonosi szerkezetének átalakításáról erősítheti az állam pozícióját a vállalat irányításában, de a végső kimenetel az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalának jóváhagyásától függ. 3-an meghaltak, egy embert pedig még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán a horvátországi Split közelében, Solta és Brács szigete között, közölte vasárnap a splitti dalmáciai rendőrség. A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. Tovább terjed az erdőtűz Spanyolország északi részén. A pénteken keletkezett tűz már mintegy 330 hektárnyi területet perzselt fel Herbon település közelében. A regionális hatóságok 2-es fokozatú vízhelyzetet rendeltek el, miközben 10 lakóház továbbra is kirítve marad. A svéd labdarúgó válogatott 5-1-re legyőzte Tunéziát a 2026-os világbajnokság F csoportjának első fordulójában. Ezzel a skandináv válogatott a kvartett élére állt. A 4-szeres győztes német válogatott 7-1-re verte az újonc Karakót vasárnap a tengeren túli labdarúgó világbajnokság E csoportjának nyitó mérkőzésén. A 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton a Ferrari brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma 1-es katalán nagydíjat Barcelonában, és a maranellói istálló pilótájaként ez volt az első sikere. Ma többnyire borult lesz az ég, a hőmérséklet nappal 20, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

0: Értesítés. A Standard Kommunális Közvállalat ADA értesíti a felhasználókat, hogy a vízhálózaton végzett munkálatok miatt június 16-án kedden reggel 8 és 12 óra között átmenetileg szünetel az ivóvíz szolgáltatás. A vízkimaradás Adán a következő utcákat érinti. Jönőá utca, a Pajrádos-Szávjevic utcától, a Doszitej-Obradovics utcáig terjedő szakaszon, a Bránkó-Rádisevics utca, a Doszitej-Obradovics utcától, a Vukkaradzsics utcáig terjedő szakaszon, Zmájovina utca, Pupin utca, Ráde-Popovics utca egy része, Doszitej-Obradovics utca egy része, Petár-Drápsin utca egy része. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük.
1: Adai Rádió. Hírek minden órában.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program. Július 3. péntek. Korzó 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Akustrings, Rokovnik, Ex-Jurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielo Dugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a felhasználókat, hogy a vízhálózaton végzett munkálatok miatt június 16-án kedden reggel 8 és 12 óra között átmenetileg szünetel az ivóvízszolgáltatás. A vízkimaradás ADA-n a következő utcákat érinti. Jönőá utca, a Pajrádo-Szávjevics utcától a Doszidej-Obradovics utcáig terjedő szakaszon, a Bránko-Radisevics utca, a Doszidej-Obradovics utcától a Vukkaradzsics utcáig terjedő szakaszon, Zmájovina utca, Pupin utca, Rade Popovics utca egy része, Doszidej-Obradovics utca egy része, Petár Drápsin utca egy része. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

Véradási akció június 20-án szombaton reggel 8:30-tól 12 óráig Adán a Vöröskereszt épületében a Lenin utca 46-os szám alatt. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Alekszandr Vučić szerb államfő bejelentette, hogy új támogatási csomagot készítenek elő a nyugdíjasok számára, amely elsősorban az alacsonyabb nyugdíjból élőket segíteni. A tervek szerint a csomag egyszeri juttatásokat, gyógyfürdői utalványokat és olcsóbb gyógyszereket is tartalmazna, a támogatások mértékét pedig a nyugdíjak nagyságához igazítanák. Vučić a Privat TV-nek adott interjúban politikai kérdésre is kitért, hangsúlyozva, mindig Szerbia érdekeit tartotta szem előtt és nem engedett a külföldi nyomásnak. A Véradók világnapja alkalmából a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet ismét felhívta a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára. Az intézet tájékoztatása szerint Szerbiában jelenleg a legtöbb vércsoport esetében a készlet csökkent, és mindössze 2 napra van elegendő vér. Stabilnak csak a B pozitív és az AB pozitív vércsoport készletei számítanak. Kulcsfontosságú döntés várható kedden a NISZ ügyében, amikor lejárnak a vállalatra vonatkozó amerikai licencek, mondta Jelica Putnikovics, az Energia Balkana portál szerkesztője az RTS-nek. Szerint a Szerbia és a Magyar MOL közötti megállapodás a NISZ tulajdonosi szerkezetének átalakításáról erősítheti az állam pozícióját a vállalat irányításában, de a végső kimenetel az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalának jóváhagyásától függ. 3-an meghaltak, egy embert pedig még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán a horvátországi Split közelében, Solta és Brács szigete között, közölte vasárnap a splitti dalmáciai rendőrség. A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. Tovább terjed az erdőtűz Spanyolország északi részén. A pénteken keletkezett tűz már mintegy 330 hektárnyi területet perzselt fel Herbon település közelében. A regionális hatóságok 2-es fokozatú vízhelyzetet rendeltek el, miközben 10 lakóház továbbra is kiürítve marad. A svéd labdarúgó válogatott 5-1-re legyőzte Tunéziát a 2026-os világbajnokság F csoportjának első fordulójában. Ezzel a skandináv válogatott a kvartett élére állt. A 4-szeres győztes német válogatott 7-1-re verte az újonc Karakót vasárnap a tengeren túli labdarúgó világbajnokság E csoportjának nyitó mérkőzésén. A 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton a Ferrari brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma 1-es katalán nagydíjat Barcelonában, és a maranellói istálló pilótájaként ez volt az első sikere. Ma többnyire borult lesz az ég, a hőmérséklet nappal 20, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, sauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.
1: Let's go, girls!

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Alekszandár Vučić szerb államfő bejelentette, hogy új támogatási csomagot készítenek elő a nyugdíjasok számára, amely elsősorban az alacsonyabb nyugdíjból élőket segíteni. A tervek szerint a csomag egyszeri juttatásokat, gyógyfürdői utalványokat és olcsóbb gyógyszereket is tartalmazna, a támogatások mértékét pedig a nyugdíjak nagyságához igazítanák. Vučić a Privat TV-nek adott interjúban politikai kérdésre is kitért, hangsúlyozva, mindig Szerbia érdekeit tartott a szem előtt és nem engedett a külföldi nyomásnak. A Véradók világnapja alkalmából a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet ismét felhívta a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára. Az intézet tájékoztatása szerint Szerbiában jelenleg a legtöbb vércsoport esetében a készlet csökkent, és mindössze 2 napra van elegendő vér. Stabilnak csak a B pozitív és az AB pozitív vércsoport készletei számítanak. Kulcsfontosságú döntés várható kedden a NISZ ügyében, amikor lejárnak a vállalatra vonatkozó amerikai licencek, mondta Jelica Putnikovics, az Energia Balkana portál szerkesztője az RTS-nek. Szerint a Szerbia és a Magyar MOL közötti megállapodás a NISZ tulajdonosi szerkezetének átalakításáról erősítheti az állam pozícióját a vállalat irányításában, de a végső kimenetel az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalának jóváhagyásától függ. 3-an meghaltak, egy embert pedig még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán a horvátországi Split közelében, Solta és Brács szigete között, közölte vasárnap a splitti dalmáciai rendőrség. A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. Tovább terjed az erdőtűz Spanyolország északi részén. A pénteken keletkezett tűz már mintegy 330 hektárnyi területet perzselt fel Herbon település közelében. A regionális hatóságok 2-es fokozatú vízhelyzetet rendeltek el, miközben 10 lakóház továbbra is kivítve marad. A svéd labdarúgó válogatott 5-1-re legyőzte Tunéziát a 2026-os világbajnokság F csoportjának első fordulójában. Ezzel a skandináv válogatott a kvartett élére állt. A 4-szeres győztes német válogatott 7-1-re verte az újonc Karakót vasárnap a tengeren túli labdarúgó világbajnokság E csoportjának nyitó mérkőzésén. A 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton a Ferrari brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma 1-es katalán nagydíjat Barcelonában, és a maranellói istálló pilótájaként ez volt az első sikere. Ma többnyire borult lesz az ég, a hőmérséklet nappal 20, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató AutoAda. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató AutoAda.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Valójában Adán a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Alekszandr Vučić szerb államfő bejelentette, hogy új támogatási csomagot készítenek elő a nyugdíjasok számára, amely elsősorban az alacsonyabb nyugdíjból élőket segíteni. A tervek szerint a csomag egyszeri juttatásokat, gyógyfürdői utalványokat és olcsóbb gyógyszereket is tartalmazna, a támogatások mértékét pedig a nyugdíjak nagyságához igazítanák. Vučić a Privat TV-nek adott interjúban politikai kérdésre is kitért, hangsúlyozva, mindig Szerbia érdekeit tartott a szem előtt és nem engedett a külföldi nyomásnak. A Véradók világnapja alkalmából a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet ismét felhívta a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára. Az intézet tájékoztatása szerint Szerbiában jelenleg a legtöbb vércsoport esetében a készlet csökkent, és mindössze 2 napra van elegendő vér. Stabilnak csak a B pozitív és az AB pozitív vércsoport készletei számítanak. Kulcsfontosságú döntés várható kedden a NISZ ügyében, amikor lejárnak a vállalatra vonatkozó amerikai licencek, mondta Jelica Putnikovic, az Energia Balkana portál szerkesztője az RTS-nek. Szerint a Szerbia és a Magyar MOL közötti megállapodás a NISZ tulajdonosi szerkezetének átalakításáról erősítheti az állam pozícióját a vállalat irányításában, de a végső kimenetel az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalának jóváhagyásától függ. 3-an meghaltak, egy embert pedig még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán a horvátországi Split közelében, Solta és Brács szigete között, közölte vasárnap a splitti dalmáciai rendőrség. A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. Tovább terjed az erdőtűz Spanyolország északi részén. A pénteken keletkezett tűz már mintegy 330 hektárnyi területet perzselt fel Herbon település közelében. A regionális hatóságok 2-es fokozatú vészhelyzetet rendeltek el, miközben 10 lakóház továbbra is kiürítve marad. A svéd labdarúgó válogatott 5-1-re legyőzte Tunéziát a 2026-os világbajnokság F csoportjának első fordulójában. Ezzel a skandináv válogatott a kvartett élére állt. A 4-szeres győztes német válogatott 7-1-re verte az újonc karakót vasárnap a tengeren túli labdarúgó világbajnokság E csoportjának nyitó mérkőzésén. A 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton a Ferrari brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma 1-es katalán nagydíjat Barcelonában, és a maranellói istálló pilótájaként ez volt az első sikere. Ma többnyire borult lesz az ég, a hőmérséklet nappal 20, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a felhasználókat, hogy a vízhálózaton végzett munkálatok miatt június 16-án kedden reggel 8 és 12 óra között átmenetileg szünetel az ivóvíz szolgáltatás. A vízkimaradás ADA-n a következő utcákat érinti. Jönőá utca, a Pajrádo-Szávjevics utcától, a Doszitej-Obrádovics utcáig terjedő szakaszon, a Bránkó-Rádisevics utca, a Doszitej-Obrádovics utcától, a Vukkaradzsics utcáig terjedő szakaszon, Zmájovina utca, Pupin utca, Ráde-Popovics utca egy része, Doszitej-Obrádovics utca egy része, Petár-Drápsin utca egy része. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info: 062 80 45 769. 16:30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Acoustrings, Rokovnik, Ex-Jurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ, 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya, 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya, 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Big E. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny. Info: 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ, 11-től 13 óráig oldtimer találkozó. Boy,

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

tökéletes példa arra, hogy az álmok igenis megvalósulnak.

0: miközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.
1: You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just time.

Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a felhasználókat, hogy a vízhálózaton végzett munkálatok miatt június 16-án kedden reggel 8 és 12 óra között átmenetileg szünetel az ivóvízszolgáltatás. A vízkimaradás ADA-n a következő utcákat érinti. Jönőá utca, a Pályrádosz-Szávjevics utcától, a Doszitej-Obradovics utcáig terjedő szakaszon. A Bránkó-Rádisevics utca, a Doszitej-Obradovics utcától, a Vukkaradzsics utcáig terjedő szakaszon. Zmáj-Jovina utca, Pupin utca, Ráde-Popovics utca egy része, Doszitej-Obradovics utca egy része, Petár-Drápsin utca egy része. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük! Még!

Véradási akció június 20-án szombaton reggel 8:30-tól 12 óráig Adán a Vöröskereszt épületében a Lenin utca 46-os szám alatt.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

Dios mío.

0: 107,7 MHz FM stereo, radio.
1: Ad. 107.7 FM.